Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Better days are coming,

0: without you.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: reggelt. Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, nagyvárad! Kezdetét vette egy újabb hét és nap, és így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz, ahol hosszú Sanyi lesz itt veletek 7 óráig, aztán onnantól csatlakozik hozzám Balázs Anita, akivel egészen 8 óráig sok-sok érdekességgel várunk majd benneteket itt a 89,6-on, és a legjobb zenéket is fogjuk adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ezúttal is az elkövetkező 2 órában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

6 óra 9 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ámplusz FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Tehát az Európai Parlament elfogadta az EU első olyan jogszabályát, amely átfogó szabályokat vezet be a macskák és kutyák védelmére, a visszaélések visszaszorítására és az állatok egészségének megóvására. Az új rendelet kötelezővé teszi valamennyi az EU-ban tartott kutya és macska mikrocsippes megjelölését és nyilvántartásba vételét összehangolt nemzeti adatbázisokban. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy ti mit szóltok ehhez. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek most

Kizárólag, ez itt ismét a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival. És veletek, persze kedves hallgatók, köszi szépen, hogy itt vagytok, és ha már így alakult, hallgatózzuk is nálatok. Ma azzal kapcsolatban várom a hozzászólásaitok, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy az EU átfogó szabályokat vezet be a macskák és a kutyák védelmére. Na, szerintem ez egy óriási előrelépés az állatvédelemben, ez a szabályozás több kritikus ponton is változást hozhat. Először is véget vethet az illegális kereskedelemnek. A kötelező mikrocsip és az egységes uniós adatbázis olyan értelemben, hogy ezentúl a nemzeti rendszerek beszélgetnek egymással, végre átláthatóvá teszi a piacot, így sokkal nehezebb lesz a hírhet kutyagyárakból származó papírok nélküli állatokat átcsempészni a határokon. Felelőssé válhat végre az állattartás, ha egy elkóborolt vagy szándékosan utcára tett állatban ott a csip, azonnal azonosítható a gazda. Ez visszatartó erő lehet azoknak, akik könnyen megválnának kedvencüktől. A betegségeket is lehet majd ezáltal természetesen kontrollálni. Az oltási adatok és a származás komoly követhetősége segít megállítani a fertőző betegségek, például a veszettség terjedését, ami az emberek biztonsága szempontjából is kulcsfontosságú. De érdekelne, hogy ti hogy látjátok, pontosabban, hogy mit szóltok ahhoz, hogy az EU átfogó szabályokat vezet be a macskák és a kutyák védelmére. Itt továbbra is a legjobb.

0: talál.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyvárad, 6 óra 25 perckor az itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy EU-s átfogó szabályokat vezetnek be a macskák és kutyák védelmére. Összességében ez a törvény az állatokat végre nem árucikként, hanem jelző lényekként kezeli az EU egész területén. Természetesen a siker a végrehajtáson múlik, de az irány egyértelműen civilizáltabb állattartás felé mutat. De érdekelne, hogy ti mit szóltok ehhez. Természetesen kint a Facebookon is van egy bejegyzés ebben a témában, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményetek, én pedig szokás szerint szállítom most is cserébe a legnagyobb slágereket. Érkezik is a Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Ann Mary és Coi Leray közös előadás.

beszámolni most itt az időjárásról, a várható időjárásról, ugyanis meglehetősen változékony lesz ma az ég, volt lesznek majd rövidebb napos időszakok, de jellemzően inkább felhős időszakokra kell készülni a mai nap folyamán, sőt a délután környékére most még egy kis vihart is kilátásba helyeztek a meteorológusok. Lényeg, hogy kevés csapadékra is kell számítani a felhősödés miatt, és időnként ugye felerősödik majd a légmozgás is, viszont úgy néz ki, hogy fronthatás nem terheli a szervezetünket, és persze mindezek ellenére hideg sem lesz, jelen pillanatban 15 fok körül mérhetünk, napközben pedig majd 24 fok körül lesz a napi maximum hőmérséklet. És hát lesznek majd még nehézségek a közlekedés tekintetében is, ugyanis megkezdődött a régi burkolat felszedése a Republicsi és a Mihály Eminescu utcák kereszteződésében, és előreláthatólag a hónap végéig el is fog tartani, mire a bontás után az új burkolat a helyére kerül, ezért számítsatok arra, hogy nehézkes lesz a közlekedés ott. Kalkuláljatok hosszabb menetidővel a környéken, sőt, ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Engem viszont továbbra se, nyugodtan lehet terhelni már most is engem infókkal a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a városi és a megye útjai, nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottal eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor a szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb, vagy

0: reggelt nektek! A Plusz FM slágerei segítenek jó hangulatba kerülni nekünk ma, május 11-én hétfőn, amikor is kezdetét vett egy újabb hét és nap, és mindegyikből a legjobbat kívánom, és persze a titeket érintő legfontosabb infókat is elhozom. Hamarosan elkezdődhetnek Nagyvárad két legnagyobb közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai, a Körös Áruháznál és a vasútállomásnál tervezett közúti aluljáró építésére már kiadták a munkakezdési rendeleteket. Elsőként az építőtelepek kialakításához szükséges előkészítő munkák kezdődnek el, ezt követi majd maga a kivitelezés. A konkrét forgalmi változásokat az érintett övezetekben a jövő hétre összehívott közlekedési bizottsági ülésen véglegesítik, de annyit már lehet tudni, hogy egy összekötő utat terveznek kialakítani a Louis Pasteur és a Republics utca között, a járványkórház és az óvoda környezetében. A két projekt kivitelezési határideje 22 hónap, a beruházás során külön sávot alakítanak ki a villamosok és autóbuszok számára, ehhez egy aluljáró épül a Magyar út, a Republics-i, a Brásovului és a Louis Pasteur utca kereszteződésében, a Körös Áruház térségében. A beruházás része továbbá az útfelület teljes felújítása, a járdák és gyalogos felületek kibővítése, valamint kerékpárutak kialakítása is. A projekt második szakasza a Körös Áruháztól, azaz ugye a Petőfi Park környékétől egészen a Nagyváradi főpálya udvarig terjed. Ebben a szakaszban szintén külön sávot kapnak a tömegközlekedési járművek, amit egy újabb közúti aluljáró kialakításával oldanak meg a vasútállomás térségében. A tervek szerint az autóforgalmat levezetik a földalá, miközben a villamosok és autóbuszok a felszínen közlekednek majd. Emellett teljesen átalakítják a vasútállomás előtti teret is, az aluljáró fölött közteret alakítanak ki, a Bukarest téren pedig intermodális csomópont jön létre. A beruházás részeként felújítják a Republics-i utca útfelületét és járdáit, korszerűsítik a villamos és busz megállókat, valamint kicserélik a felső vezeték tartó oszlopokat is. Itt pedig addig is érkeznek nektek.
1: A legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

üdv mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz a 89,6-on, illetve a Plusz FM.ro oldalon, és persze a Plusz FM-es okostelefonos alkalmazáson, ahol ma az érdekel, hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy EU-s átfogó szabályokat vezetnek be a macskák és a kutyák védelmére. Van is kint ezzel a kérdéssel egy bejegyzés a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalon, ahol egy komment formájában is tudtok válaszolni, amit persze már eddig is szép számmal megtettetek, úgyhogy köszi szépen nektek. Ezekből az eddig érkezett hozzászólásokból fogok akkor most is szemezgetni. Lucia Marin például helyesnek tartja, aztán Magyar János azt írja, annyira irányítás alatt állunk minden szempontból, hogy ez már undorító. Ha belegondolunk, már minden szabályozva van, évtizedekkel ezelőtt azért kapálóztunk a kommunizmusban, hogy szabadok legyünk. Ez annyira jól sikerült, hogy most már teljes szabályozás alá kerültünk, nekünk már végünk van, nem szeretnék a fiatalok helyébe lenni, nekem még volt életem. Aztán Szabados József azt írja, hogy helyes, csak tudják kivitelezni is. Szabó Csabi is írt, nagyon jó, fizethetünk ezért is. Csip, macska, könyv, kötelező oltás, nagyon jó. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, hogy mit szólok hozzá. Ez nem újdonság, eddig is csippelve voltak a kutyák, vagyis az enyém biztos. Hát, hogy a macskát is, azt viszont nem tudom. Az enyémeket nem igazán lehet megfogni. Jó, hogy nem a rajtuk lévő bolhákat is csippelnék. Az EU parlament is foglalkozhatna valami fontosabb dologgal, nem olyannal, ami már van, vagy eddig is volt. Aztán írt Szabó Ilona Gyöngyi is, a kutyák becsípelésével egyetértek, de a cicákat becsípelni, amikor szinte naponta elütik őket az autók a nagy szágódás közepette, inkább a kutya és a cica táp árából csökkentsen az EU, ha már tenni akar értük. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, én megteszem értetek, hogy adom cserébe most is a legnagyobb.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lei euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magabiseleti jegyhez kötné. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lei euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Történt mindez annak a politikai válságnak az árnyékában, amelynek végkimenetelét nehéz megjósolni. Így a piacok bizalmatlanok, a lejre pedig folyamatos nyomás nehezedik. Elemzők szerint a lej mindig is Közép- és Kelet-Európa egyik legstabilabb valutája volt, de a jelenlegi politikai patthelyzet próbára teszi ezt a hírnevet. A stratégák a koalíciós tárgyalások kudarcát és az előrehozott választások kockázatát jelölik meg a gyengülés fő okaiként. A Román Nemzeti Bank elnöke úgy látja, egy hiteles kormány megalakulásáig az árfolyam továbbra is hajlamos lesz a hirtelen kilengésekre. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magabiseleti jegyhez kötné. Szabó Ödön, a törvénytervezet egyik kezdeményezője szerint a rendszer átalakítása hozzájárulhat az iskola elhagyás visszaszorításához. A tervezet szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénz 100 lejre csökkenne, a fennmaradó összeget pedig további 50 lejjel kiegészítve úgynevezett jelenléti ösztöndíjként kapnák meg azok a családok, amelyek gyermekei rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába, és évvégén 10-es magabiseleti jegyet vagy nagyon jó minősítést érnek el. A gyermekek után így havi 350 lej járna a jelenlegi 292 helyett. Civil szervezetek és pedagógusok egy része viszont arra figyelmeztet, sok gyermek azért marad távol az iskolától, mert nincs megfelelő közlekedés, fűtés, ruházat vagy étel. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a vállalatok többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az égbolt, és a felhősebb időszakokban akár esőre is kell számítani, sőt a délutáni órákra az idő még viharossá is válhat. Jelenleg 15 fok környékén van a hőmérséklet, legtöbb pedig 24 fokot mérhetünk majd a délután folyamán. Időnként felerősödő légmozgás mellett is fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 1722 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 1722 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt!
3: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
3: A legfontosabb hírek, információk,
0: jó hangulat
3: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! A Reggeli Plusz Nagyvárad és környék egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőit halljátok a mikrofonnál Balázs Anitával
5: és Hosszú Sanyival. Új hét indul, új lehetőségek várnak ránk, szóval legyünk figyelmesek, hiszen minden nap egy új esély, hogy közelebb kerüljünk a céljainkhoz. Hétfő van, május 11-e. A Ferencek ünneplik ma a névnapjukat, szeretettel köszöntjük őket, és persze mindazokat, akik ma ünnepelnek, akár a születésnapjukat, vagy valamilyen más évfordulót.
2: Köszöntésük kapják tőlünk most is a Super Plus FM zenéket, és a zenék mellett hallhattok tőlünk ma is érdekes beszélgetéseket, úgyhogy csapjunk is vele!
0: Ez a Reggeli Plus a Plus FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!

0: a reggeli plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
1: Szuper hírrel indítjuk a napot és a hetet, ugyanis újabb jelentős városfejlesztési beruházás indul Nagyváradon. Az önkormányzat aláírta a Váradszőlősi Városi Kert kivitelezési szerződését, amely egy modern, több funkciós zöld terület kialakítását célozza a Mélyulúj, a Lótusz, a Vavilov utcák és a Lótusz bevásárló központ által határolt övezetben. A projekt célja egy innovatív rekreációs tér létrehozása, amely egyaránt szolgálja a helyiek és a turisták igényeit. A tervek szerint a szabadtéri és fedett funkciókat ötvöző komplexum központi elemei egy modern üvegház, egy torony és egy gyalogos sétány lesznek, amelyek egy dinamikusan kialakított zöld környezetbe illeszkednek. A beruházás részeként átfogó tájépítészeti munkálatok is megvalósulnak. Funkcionális zónákra osztják a területet, és az egyes részekhez igazított növénytelepítést végeznek. A látogatók kényelmét korszerű városi felszerelések biztosítják majd, többek között sétányok, padok, asztalok, kerékpártárolók, függőágyak, ivókutak, hulladékgyűjtők és információs panelek. A megközelíthetőséget gyalogos és közúti infrastruktúra segíti. A területen 30 parkolóhelyet is kialakítanak.
0: Semmi, már ilyen tudományos alapokra van helyezve ez a tervezés, meg hogy milyen növényeket, hova milyeneket létesítenek, szóval vagány egyébként, bízom benne, hogy pénz is lesz majd rá.
1: Na.
0: Tekintve, hogy állandóan változik a helyzet politikailag, szóval na igen, nem akarok ünneplontó lenni, de egyébként az is lehet, hogy uniós forrásból van, és erre már megvan. És amúgy is nyilván akkor, amikor magát a projektet azt megtervezik, akkor már nyilván számolnak. Van valami matek mögötte, ami alapján látják, hogy van-e rá pénz, vagy sem. Szóval igen, de egyébként az a környék, az a térség, az abszolút elbírja.
1: Uh-huh. Igen, ott nem nagyon van ilyen zöld területes rész, nem? Ha jól tudom.
0: Jól tudod.
1: Szoktam én is arra járni időnként.
0: Igen.
1: Elég úgy rémlik, hogy igen, hogy azért az ott úgy pont egy jó hely lesz.
0: Abszolút.
1: Egy ilyen jó kis beruházás megvalósításának. Uh-huh. És egyébként a terület kialakításakor kiemelt szerepet kapnak a zöld megoldások, mert helyi fafajokat telepítenek, amelyek alkalmazkodnak a mikroklímához, az üvegház fűtését pedig geotermikus vízzel oldják meg. Emellett zöld tetőt is kialakítanak, amely hozzájárul a csapadékvíz elnyeléséhez, a levegő tisztításához és a környezeti hőmérséklet csökkentéséhez. A Váradszőlősi Városi Kert az elképzelések szerint Nagyvárad egyik új, meghatározó látványosságává válik, amely nem csak a városkép megújulásához járul hozzá, hanem az életminőség javítását és a turizmus erősítését is szolgálja.
0: Igen, hát ha már turizmus, akkor ez lesz a nagyváradi pálmaház.
1: Igen, az új látványosság.
0: Ja. De tényleg egyébként abszolút egy egyedi dolog, ugye.
1: De szerintem a megyében sincs hasonló.
0: Igen, ezt akartam éppen mondani. Uh-huh. Sőt, nem tudom, van egyáltalán az országban valahol ilyen. Hát csak van.
1: Hát Kolozsváron ugye a botanikus kert, mondjuk igen, nem igen, tudom igen, őszintén igen. Szóval, hogy ez jelenleg milyen állapotban van, mert nagyon sok évvel ezelőtt jártam ott, de most, ami így kapásból beugrott, az a kolozsvári botanikus kert, ami egy ilyen üvegház jellegű növénykerttel is rendelkezik, úgyhogy talán az lehet valami hasonló.
0: Na, úgyhogy abszolút. Felnövünk mi is most már a feladathoz.
1: Abszolút, és tényleg simán el tudom képzelni, hogy valóban egy turista látványosság lesz, és akkor már csak ezért is úgy gondolják majd az emberek, hogy eljönnek Nagyváradra. Ugye számos más dolgot is lehet itt csinálni, de hogy ez még egy plusz ilyen kis vonzerő lesz, ami majd ide vonzza az embereket.
0: Igen, szokás szerint össze tudod kötni egy jó fürdőzés, amúgy is ugye Váradszőlős, közel van a Félix, tehát hogy akár azt is lehet, hogy ott valahol a két pont között, ugye a Félix fürdő, meg a Váradszőlős között, vagy ott a Váradszőlősi részen leszel elszállásolva, és akkor onnan például Várad már bejárható tömegközlekedéssel, el lehet jönni a központba, meg lehet nézni a várat, szóval...
1: Abszolút, meg igazából ez a beruházás szerintem még akár egy plusz napot is jelent vendégészakák számát tekintve. Aha. Nem? Tehát, hogy akár egy egész napos programként is el lehet ezt képzelni, hogy akkor ott bejárod, pihengetsz, bemész mondjuk a bevásárlóközpontba egy kicsit plázázni, stb. Hogyha mondjuk tini akár gyerekkel érkezel, vagy ilyesmi, és akkor akár tényleg ez egy plusz éjszakát is jelenthet.
0: Igen,
1: amit így töltenek majd a turisták, és akkor akár már egy ilyen 5-6 napra, vagy akár egy hétre is érkezhetnek ide vendégek. Mert ugye fürdőzöl, megnézed ezt a szuper új kis újdonságot, elmész megnézni a történelmi látványosságokat, korzózol a sétáló után. Tudnék még így sorolni.
0: Idegenvezetőnek
1: se lennél
0: rossz.
1: Oké, köszi.
0: Vagy legalábbis turisztikai irodába CSS-nek jó lennél.
1: Ja, köszönöm.
0: Az biztos.
1: Köszönöm.
0: De egyébként ez a dolog, ez amúgy eladható a váradiaknak is. Hát ugye most arról van szó, hogy helyi fajokat szeretnének telepíteni, igen. Így legalább meg lehet ismerni, egy helyen lesznek azok a helyi fajok, amik jellemzőek ugye a városa, a térségre, mert nem hiszem, hogy csak is kizárólag a váradon megtalálható növényzetről van itt szó, hanem úgy összességében ugye itt, ami a környékünket jellemzi.
1: Persze, meg tényleg ilyen szabadidős program a helyieknek is.
0: Abszolút.
1: Hogy oda
0: abszolút.
1: Egy kicsit kimenjenek.
0: Így van,
1: lazulni.
0: Így van. És közben meg lehet bennünket hallgatni, mert nem csak az ilyen titeket érintő infókat, hanem

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Egy pohár jó bor, a körös part fényei és light jazz dallamok. A borparton kiváló borászatok és élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetés

0: shop.ru-ra további információkért.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
2: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában, Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t, mert megéri.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a gyepkönnyű karbantartása, a Dedemannál az 1000 wattos Grundmann elektromos fűkasza 299 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lei euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magaviseleti jegyhez kötné. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsra hágott a lei euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Történt mindez annak a politikai válságnak az árnyékában, amelynek végkimenetelét nehéz megjósolni. Így a piacok bizalmatlanok, a lejre pedig folyamatos nyomás nehezedik. Elemzők szerint a lej mindig is Közép- és Kelet-Európa egyik legstabilabb valutája volt, de a jelenlegi politikai patthelyzet próbára teszi ezt a hírnevet. A stratégák a koalíciós tárgyalások kudarcát és az előrehozott választások kockázatát jelölik meg a gyengülés fő okaiként. A Román Nemzeti Bank elnöke úgy látja, egy hiteles kormány megalakulásáig az árfolyam továbbra is hajlamos lesz a hirtelen kilengésekre. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magaviseleti jegyhez kötné. Szabó Ödön, a törvénytervezet egyik kezdeményezője szerint a rendszer átalakítása hozzájárulhat az iskola elhagyás visszaszorításához. A tervezet szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénz 100 lejre csökkenne, a fennmaradó összeget pedig további 50 lejjel kiegészítve úgynevezett jelenlétesítésre. Léti ösztöndíjként kapnák meg azok a családok, amelyek gyermekei rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába, és évvégén 10-es magaviseleti jegyet vagy nagyon jó minősítést érnek el. A gyermekek után így havi 350 lej járna a jelenlegi 292 helyett. Civil szervezetek és pedagógusok egy része viszont arra figyelmeztet, sok gyermek azért marad távol az iskolától, mert nincs megfelelő közlekedés, fűtés, ruházat vagy étel. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a vállalatok többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Változékony lesz ma az égbolt, és a felhősebb időszakokban akár esőre is kell számítani, sőt a délutáni órákra az idő még viharossá is válhat. Jelenleg 15 fok környékén van a hőmérséklet, legtöbb pedig 24 fokot mérhetünk majd a délután folyamán időnként.

0: Mint felerősödő légmozgásmenet és fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
0: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon, a kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
2: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
3: Például hamarosan beszélünk arról is, hogy az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a kutyák és a macskák védelme érdekében. Maradjatok a pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Üdv mindenkinek a reggeli plusz mikrofonjánál Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudivalókkal itt a 89,6-on 7 és 8 óra között.
1: Szívemet melengető hírrel megyünk tovább, ugyanis az Európai Parlament elfogadta az Európai Unió első olyan jogszabályát, amely átfogó szabályokat vezet be a macskák és kutyák védelmére, a visszaélések visszaszorítására és az állatok egészségének megóvására. Az új rendelet, amelyről az Európai Parlament már megállapodott a tagállamokat képviselő tanáccsal, kötelezővé teszi valamennyi az EU-ban tartott kutya és macska mikrocsipes megjelölését és nyilvántartásba vételét összehangolt nemzeti adatbázisokban. Az értékesítéssel foglalkozó tenyésztők, kereskedők és menhelyek számára 4 év áll rendelkezésre a szabályok teljesítésére, míg a nem kereskedelmi céllal tartott állatok esetében a kötelezettség kutyáknál 10, macskáknál 15 év után lép életbe. A jogszabály tiltja az olyan tenyésztési gyakorlatokat, amelyek egészségi kockázatot jelentenek az állatra nézve, így például a belterjes szaporítást, valamint az olyan külső jegyek kialakítását, amelyek az állatok jóllétét veszélyeztetik. Emellett megtiltja a kutyák és macskák csonkítását kiállítási vagy versenycélból, az állatok indokolatlan kikötését, továbbá a biztonsági mechanizmus nélküli folytó és szöges nyagörvek használatát. Az uniós adatok szerint a lakosság mintegy 44%-a tart házi állatot, és 74%-uk támogatja a szigorú védelmi intézkedéseket.
0: Igen, hát...
1: És mi is beletartozunk ebbe a 74%-ba.
0: Bizony, és ugye nem is nagyon lehet csodálkozni azon, hogy ilyen magas százalékban vannak, akik ezt támogatják, hiszen ha valaki együtt él úgy állatokkal, hogy valóban családtagként vannak kezelve, akkor nyilván nem is nagyon lehet azon csodálkozni, hogy szeretni, hogyha minden más és rosszabb körülmények között élő állatnak, házi kedvencnek is ez megadatna.
1: Így van, abszolút, és szerintem ennek már nagyon ideje volt egyébként, hogy így törvény szinten is valami olyan jogszabályt hozzanak, ami ezt egy kicsit így jobban foganatosítja. Mondjuk így is vannak azért fenntartásaim, hogy mennyire fogják tudni ezt majd ellenőrizni a gyakorlatban, hogy mennyire fogják tudni tényleg életbe léptetni, úgyhogy hathatós következménye legyen annak, hogyha valaki nem úgy tartja az állatait, ahogyan a rendeletben foglalt, de már az első lépés, az első kis hajtás ugye az azért megtörtént ebben a kérdésben, úgyhogy ennek viszont örülhetünk.
0: Igen, így, hogy van rá törvény, jogszabály, így azért szerintem valahol az emberek is bátrabban felmernek majd lépni azok ellen, akik esetleg hát nem a megfelelő módon tartják ugye a házi kedvenceket, vagy nem is házi kedvencekként tartják
1: hát
0: őket.
1: Igen.
0: Hát számtalan ilyen példa van. Egyfajta ugye kontrollált állattartás is ezáltal érvénybe lép majd, mert az a helyzet, hogy azért az sem állapot, hogy ugye sok olyan kutya vagy macska is kószál a városban mai napig, amúgy én látok, vannak területek, ahol ki lehet azt szúrni, hogy ezek biztos, hogy ilyen kóbor kutyák, kóbor macskák. És ugye nem csak a kutyákról van szó, igaz, hogy a macskák kisebbek, nehezebb őket észrevenni, meg gyorsabbak is, de belülük is van azért jó néhány olyan, akik tényleg így gazdátlanul járnak kellnek az utcákon.
1: Igen, azt akartam, hogy ami számomra még nagyon pozitív, hogy egy ilyen nemzeti adatbázist akarnak tulajdonképpen létrehozni, ami ugye szemlézi, hogy milyen országban, hol, kihez tartozik egy adott állat, és akkor elejét vehetjük talán annak is, hogy ugye lehet tudni, hogy vannak olyanok, akik ellopják a fajta tiszta állatokat, és akkor eladják mondjuk külföldre valahova.
0: Aha.
1: Érted, hogy hova akarok kiukadni, és akkor így elméletben visszakereshető lenne az, hogyha valakinek a kis állatát ellopják és eladják valaki másnak, mert ugye akkor a nemzeti adatbázisban, ott a mikrocsip alapján elméletileg kiüti majd a rendszer, hogy az valakihez tartozik, az a kis állat.
0: Igen, mert hogy alapvetően országokra levetítve már megvannak ezek az adatbázisok.
1: Tehát, hogy országok között. Tudomásom szerint ez még nem működik. Tehát nálunk volt olyan eset, hogy találtak egy kutyust, és kiderült, hogy nem romániai a mikrocsip, hanem nem is tudom, már talán magyarországi volt, vagy valami ilyesmi.
0: Igen, igen, én sokkal ott nem is tudta igazán beazonosítani.
1: Nem, gondolom, hát annyi látszódott, hogy ugye van neki mikrocsipje, tehát valahova tartozott, és akkor utána felvették nyilván a magyarországi hatóságokkal a kapcsolatot, és kiderült, hogy kihez tartozik a kutya, de hogy akkor ennek is elméletileg ezzel az új jogszabállyal majd elejét lehet venni.
0: Abszolút, abszolút. De egyébként még szerencsé, hogy ott szalontán fordult az elő, mert sokan beszélnek magyarul, és akkor legalább tudták ugye a kutyust intézni, vagy hallgatott rájuk.
1: Igen, igen.
0: Mert értette.
1: Igen. Mert... Úgy emlékszem, hogy egy nagy dántok volt talán.
0: Aszta! Hát azért az nem is kicsi kutya, ugyebár.
1: Igen.
0: Igen, abszolút pozitív dolog, és tényleg csak
1: hát ez ilyen jellegű kezdeményezésekhez csak gratulálni tudunk.
0: Így van, több ilyet kérünk egyébként, és kevesebb olyat, ami keseríti az életünket. Na de mindenki maradjunk a pozitív dolgoknál, ennek a jó hírnek az örömére szerintem

0: Hát eddig tartott ma a reggeli plusz, de most is csak mi fogunk elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Közvetlenül utánunk érkezik Szegedi Mária,
1: aki a továbbiakban is elhozza nektek a legszuperebb zenéket, melyet 15 órától Keserű Tomi folytat majd. Aztán 20 órától érkezik a zenevonat is ide a 89,6-ra, mi pedig köszönjük, hogy velünk indítottátok ezt a hetet is. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert lesz amúgy reggeli plusz, ugyanúgy, mint ma, majd 6 órától velem, aztán 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Pontosan, úgyhogy kedden is a legnagyobb slágerekkel ébresztünk majd titeket, de addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, nem az lesz sikeres, aki pusztán elkezd valamit, az lesz sikeres, aki elkezdi, és ha a fene-fenét eszik is, befejezi. Legyen szép napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánok mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a lifetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
5: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsulói út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
6: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
7: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorulúj út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust domoltelemeát csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
8: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában. Suzuki Oradea. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia. Közvetlenül a gyártótól. Már 15.515 eurótól. Suzuki-t. Mert megéri.
2: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lej euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magabiseleti jegyhez kötné. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lei euróárfolyam, végül megszakadt a sorozat. Történt mindez annak a politikai válságnak az árnyékában, amelynek végkimenetelét nehéz megjósolni. Így a piacok bizalmatlanok, a lejre pedig folyamatos nyomás nehezedik. Elemzők szerint a lej mindig is Közép- és Kelet-Európa egyik legstabilabb valutája volt, de a jelenlegi politikai patthelyzet próbára teszi ezt a hírnevet. A stratégák a koalíciós tárgyalások kudarcát és az előrehozott választások kockázatát jelölik meg a gyengülés fő okaiként. A Román Nemzeti Bank elnöke úgy látja, egy hiteles kormány megalakulásáig az árfolyam továbbra is hajlamos lesz a hirtelen kilengésekre. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magaviseleti jegyhez kötné. Szabó Ödön, a törvénytervezet egyik kezdeményezője szerint a rendszer átalakítása hozzájárulhat az iskola elhagyás visszaszorításához. A tervezet szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénz 100 lejre csökkenne, a fennmaradó összeget pedig további 50 lejjel kiegészítve úgynevezett jelenléti ösztöndíjként kapnák meg azok a családok, amelyek gyermekei rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába, és évvégén 10-es magaviseleti jegyet vagy nagyon jó minősítést érnek el. A gyermekek után így havi 350 lej járna a jelenlegi 292 helyett. Civil szervezetek és pedagógusok egy része viszont arra figyelmeztet, sok gyermek azért marad távol az iskolától, mert nincs megfelelő közlekedés, fűtés, ruházat vagy étel. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a vállalatok többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán, délelőtt napsütés, délután pedig záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. A napi maximumok pedig 21-22 fok körül alakulnak, éjszakára 14 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján csapadék holnap és holnap után is várható.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Május 15-ig van lezárva a forgalom elől a William Shakespeare utca egy része, a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Splájul-Krisáné és a Poyanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Kávé illatos, szép jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, 2026. május 11-e hétfő, ezzel pedig elstartol a délelőtti plusz. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek déli 12 óráig, várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne, de én is érkezem hozzátok helyi és környékbeli tudnivalókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. És a slágerek akkor már itt is van, Miley Cyrus és a Flowers. Jó utat, jó rádiózást kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

9 óra múlt 12 perccel. Jó reggelt, a 89,6-on pedig a Plus FM délelőtti adását hallgatjátok. Egy helyi információ, a Vitéz, tehát a Decsebál és a Vledelsze utcák kereszteződésében a vezetéken történt meghibásodás miatt szünetel a melegvízszolgáltatás ma reggel 8 órától kezdődően, áll a nagyváradi hűszolgáltatók közleményében. Érintettek a Vitéz, tehát a Decsebál, Rossi Orilor, Damjanics János, tehát a Simeon Börnőció, a Rédei, tehát a Máté Baszárába, Rulikovszki, azaz a Szármátai Romone és a Tuberozelor utcák. A szolgáltatást várhatóan legkésőbb május 13-án, szerda este 23:30-kor újraindítják. Ha további információkra lenne szükségetek, akkor hívjátok bátran a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számot, vagy a 0259 467 577-es telefonszámot.

termelői vásárokat, pluszosok Váradon. A mozgópiacok májustól érvényes új órarendje szerint Nagyváradősében, a Kazabán téren, az Antonio Alexis sportcsarnok mellett keddenként 12 és 16 óra között, illetve csütörtökönként 14 és 18 óra között. Míg a Szent László téren minden kedden 17 és 20 óra között, valamint szombatonként 9 és 14 óra között tartanak ilyen vásárokat. Ugyanakkor Váradszőlősön meghatározatlan ideig szünetelnek a vásárok. A vásárt 2023 óta szervezik meg a Bihar megyei tanács, az Érmelléki Gazdák Egyesülete, Nagyvárad polgármesteri hivatala, valamint a Nagyvárad és régió turizmusát népszerűsítő egyesület és a Bihar megye fenntartató fejlődését támogató egyesület közötti partnerségi megállapodás alapján. Hozzánk pedig már érkeznek is a legszuperebb slágerek, a folytatásban itt van az Zanzibár és az Ádám keresi hívát című dal.

0: a Sabrina Carpenter dala, mi pedig fél időhöz érkeztünk. Itt 89,6-on a hétfő délelőtti puszás órájában, 8 óra 26 perc pluszosok, érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. A mai nap folyamán lesz pedig Keserű Tamás hozzá nekünk. És például szótejt arról, hogy egyre többen döntenek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. Maradjatok velünk a részletekért, érdemes lesz, én pedig a hírek után érkezem a legszuperebb slágerekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Képzelj el egy világot, ahol a zene, a kultúra, a hagyományok és a gasztronómia találkozik. Május 3-a és 17-e között a Festum Varadinum rendezvénysorozaton fergeteges koncertek, izgalmas kiállítások, könyvbemutatók, majális és a Borpart vár rád Nagyváradon. A részletekért kövess minket Facebookon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás náthatüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa.

0: Alkalmazója.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemánnál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
4: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Budorjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal! Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A politikai bizonytalanság miatt mindkét irányba elmozdulhat a lej euróárfolyam, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mindkét irányba elmozdulhat a lej euróárfolyam, és a feszültség mindaddig fennmarad, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. A napokban egyébként nagyon enyhén erősödött a román deviza az euróhoz képest. A szakember elmondta, hogy a Nemzeti Pénzintézet minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik kezelni a helyzetet, de a piacok megnyugtatásához szükséges válaszokat nem a egy banktól kell elvárni. Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e 6 lejes euróárfolyam, a szóvivő közölte, hogy nem bocsátkozik jóslatokba az árfolyam várható alakulásáról, de az mindkét irányba megtörténhet. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók márciusban 51.143

0: ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többlet energia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beszámoltat. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos. Viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán, délelőtt napsütés, délután pedig záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. A napi maximumok pedig 21-22 fok körül alakulnak, éjszakára 14 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján csapadék holnap és holnap után is várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Május 15-ig van lezárva a forgalom elől a William Shakespeare utca egy része a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Splájul-Krisáné és a Poyanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Ray Dalton dalával pörgetjük tovább a hétfő délelőtti pluszt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó! Ez a Plusz, ez

és helyi tudnivalók itt a 89,6-on. Hamarosan elkezdődhetnek Nagyvárad két legnagyobb közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai pluszosok. A Körösáruháznál és a vasútállomásnál tervezett közúti aluljárók építésére már kiadták a munkakezdési rendeleteket. Sebastian Márk és a nagyváradi polgármesteri hivatal műszaki igazgatója arra a kérdésre, hogy hogyan változik a forgalom az érintett övezetekben, elmondta, hogy annyit lehet eddig tudni, hogy egy összekötő utat terveznek kialakítani a Louis Pasteur és a főutca között, a járványkórház és az óvoda körül. A tervek szerint az autóforgalmat levezetik a föld alá, miközben a villamosok és autóbuszok a felszínen közlekednek majd. Emellett teljesen átalakítják a vasútállomás előtti teret is, az aluljáró fölött közteret alakítanak ki, a Bukarest téren pedig intermodiális csomópont jön létre. A beruházás részeként továbbá felújítják a főutca útfelületét és járdáit, korszerűsítik a villamos és buszmegállókat, valamint kicserélik a felső vezetéktartó oszlopokat is.

Kezdtem. Plusz a sok, ugyanis Nagyvárad önkormányzata elindítja a vissza nem térítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében összesen 500 ezerreit osztanak szét non-profit tevékenységekre. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a program célja, hogy olyan kezdeményezéseket segítsen, amelyek a helyi közösség javát szolgálják. Az önkormányzat több fontos területen vár projekteket. A kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések egyaránt támogatásra pályázhatnak. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. A projekteket május 20-án 12 óráig lehet benyújtani. Ezt követően egy gyors elbírálás következik, a kiértékelés május 20 és 26-a között zajlik majd. A részletes pályázati feltételek az önkormányzat hivatalos honlapján érhetők el. Hajrá, hajrá, pluszosok, pályázatok!

0: nincsenek. Sut.
1: Plusz a sok helyép úton vagytok, és sebességmérés, torlódást, vagy netelen útlezárást észleltek valahol. Hívjatok bátran, én déli 12 óráig elérhető vagyok. A 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is. A 0734 17 22 22-es számunkra, és ott vagyunk persze a közösségi oldalakon is, Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A folytatásban Keserű Tamás kollégám érkezik a hírekkel, én pedig ezzel a Klasnágerrel várlak vissza benneteket. A folytatásban mutatom.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsulói út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
6: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12 lej 49-banért, valamint egy tekercses 3 rétegű kiló papírtörlőt csupán 9 lej 99-banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: A politikai bizonytalanság miatt mindkét irányba elmozdulhat a lej euróárfolyam, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. A 2 évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mindkét irányba elmozdulhat a lej euróárfolyam, és a feszültség mindaddig fennmarad, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. A napokban egyébként nagyon enyhén erősödött a román deviza az euróhoz képest. A szakember elmondta, hogy a Nemzeti Pénzintézet minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik kezelni a helyzetet, de a piacok megnyugtatásához szükséges válaszokat nem a jegybanktól kell elvárni. Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e 6 lejes euróárfolyam, a szóvivő közölte, hogy nem bocsátkozik jóslatokba az árfolyam várható alakulásáról, de az mindkét irányba megtörténhet. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók márciusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többlet energia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beszámoltathat. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos. Viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán, délelőtt napsütés, délután pedig záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. A napi maximumok pedig 21-22 fok körül alakulnak, éjszakára 14 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján csapadék holnap és holnap után is várható.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatta.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Forgalomkorlátozások vannak érvényben az Aradi út és a Körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbákhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából pedig nem lehet csak a Hornbekig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mint a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: 9 óra múlt 5 perccel Nagyváradi a környékbeliek, ezzel pedig elstartolt na hétfő délelőtti Plusz második órája. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig elkísérlek benneteket, állok rendelkezésetekre. Ha bármilyen információtok vagy kérdésetek lenne, bátran hívjatok, írjatok üzenetet, én pedig már hozom is a folytatást. Érkezik Rema és Szelena Gomez kettőse. Nyújtat jó rádiózást, ha pedig munkából hallgattok bennünket, kitartást, jó munkát kívánok mindenkinek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

a nagyváradi lakóhelyi parkolói helyekhez kapcsolódó adatok frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata pluszosok, akiknél hibás adatok szerepelnek, azok értesítést kapnak. A leggyakoribb hibák a lejárt műszaki vizsga, a lejárt kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, illetve a hibásan megadott alvászám voltak. Azok a parkolóbérlők, akiknek az adataiban szabálytalanságot találtak, SMS-ben és e-mailben kapnak értesítést. A figyelmeztetés készhezvételétől számítva 15 napjuk lesz arra, hogy rendezzék a problémát. A polgármesteri hivatal azt írja, hogy ez az intézkedés része annak a digitalizációs folyamatnak, amelynek célja a parkolási rendszer hatékonyabbá tétele. Az önkormányzat így szeretné biztosítani, hogy a lakóhelyi parkolóhelyeket kizárólag érvényes dokumentumokkal rendelkező és megfelelően nyilvántartott járművek használják.

a Hello Hello pluszosok. A végéhez közelednek a Sebeskaros alatt húzódó szennyvíz csatorna felújítási munkálatai a Decsebeli híd környékén. A kivitelezés most a közeli William Shakespeare utcában folytatódik. A nagyváradi vízművek műszaki igazgatója Krisztián Popa szerint a beruházás több mint 99%-ban elkészült, és már csak a tereprendezési munkák vannak hátra. Ezekben a napokban megerősítik a folyópartot, kialakítják a karbantartó járművek számára szükséges lehajtót, és helyreállítják a környék kerékpárútját is. A projekt eredetileg hamarabb lezárult volna, ám tavaly szeptemberben meghibásodott a Szobáta utcai csatornahálózat a Penny üzlet közelében, és annak javítását is ugyanaz a cég végezte el.

0: térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók márciusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többletenergia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beszámoltat. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos. Viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
1: És most vissza a zenéhez!
2: Sziasztó dalával robogunk tovább a hétfő délelőtti pluszban. Jó utat, mi is jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek magyar kedvenc!

Slágerek, magyar kedvencek itt, a 89,6-on és helyi információk. Megkezdődött a régi burkolat felszedése Nagyváradon a főtet a Republicsi és a Szaniszló, azaz a Mihály Eminescu utcák kereszteződésében. Tájékoztat bennünket közleményében a váradi polgármesteri hivatal. Ez idő alatt pedig a közúti forgalom nehézkes, torlódásokra lehet számítani. Az önkormányzat arra kéri az autósokat és mindenki mást, hogy körültekintően közlekedjenek. Tartsák be az ideiglenes jelzéseket, valamint a helyszínen dolgozó személyzet utasításait. A munkálatok várhatóan mintegy 3 hétig tartanak majd, az időjárási viszonyoktól és a kivitelezés ütemétől függően.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nagyváradiak, környékbeliek, május 12-én, kedden is gazdag programkínálattal vár benneteket a 34. Festum Varadinum. Délután 5 órától például a Cinema Palace-ban vetítik a Csongor és Tünde animációs feldolgozását, amely Vörös Marti Mihály klasszikus művét hozza közelebb a mai közönséghez. Ugyanebben az időpontban a Szacsvai Imre Általános Iskolában interaktív beszélgetést szerveznek a szülőség kihívásairól és a szülő-gyermek kapcsolat erősítéséről. 17:30-tól Hubay Miklós nagyváradi születésű író emléktáblájának megkoszorúzásával tisztelegnek az alkotó előtt. Este 6 órától pedig több kulturális program közül is választhattok. A Lédaházban bemutatják Szabó Róbert Csaba Pokoltó című történelmi regényét, a Matthias Corvinus kollégiumban pedig a 21. századi női szerepekről tartanak beszélgetést és filmvetítést, míg a Várban az EFA kiállítási központban Kenéz Emese Katalin Európai Impressziók című fotókiállítása nyílik meg. A részletes programokért látogassatok el a festumvaradinum.ro oldalra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ezzel pedig zárjuk a délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. A folytatásban Keserű Tamás kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig mindeközben továbbra is várom hívásaitokat, üzeneteiteket. Ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó torlódásról, sebességmérésről. 0315 17 22 22, ez a vezetékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Most tehát hírek, én pedig jövök vissza hozzátok a következő órában, méghozzá ezzel a Klass Lagerrel. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn, 'cause even if it kills me, I'll always take your hand.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a gyepkönnyű karbantartása, a Dedemannál az 1000 wattos Grundmann elektromos fűkasza 299 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A 13 000 feldolgozott kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Az intézmény vezetője kijelentette, hogy kiemelt figyelemmel kísérik az üzemanyagpiacot, naponta begyűjtik az árakkal kapcsolatos adatokat a nagyobb benzinkút hálózatoktól, és továbbítják azokat a kormánynak. A szakember hangsúlyozta, noha a benzin literenkénti ára meghaladta a 9 lejt, a gázolajé pedig megközelítette a 10 lejt, más uniós országokhoz képest Romániában jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az árak. Ezt azzal magyarázta, hogy a hazai piacon olyan vállalatok vannak jelen, mint a Petrom, a Rompetrol vagy a Szokár, amelyek saját olajforrásokkal rendelkeznek, ezért kisebb mértékben függnek a nemzetközi piacoktól. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A mintegy 13 000 feldolgozott adatmódosítási kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. A leggyakoribbak a lejárt műszaki vizsga és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, illetve a hibásan megadott alvásszám voltak. Azok a parkolóbérlők, akiknek az adataiban szabálytalanságot találtak, SMS-ben és e-mailben kapnak értesítést. A figyelmeztetés készhezvételét számítva 15 napjuk lesz arra, hogy rendezzék a problémát. A határidő lejárata után a rendszer automatikusan újra ellenőrzi az adatokat a román gépjármű nyilvántartó és a romániai gépjármű biztosítók irodájának adatbázisában. Ha továbbra is érvénytelen dokumentumokat talál, az adatmódosítási kérelmet automatikusan törlik, és a parkolóhely jogosultságát is felülvizsgálják. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. A hivatalosan azonosítatlan, szokatlan jelenségeket bemutató videók és dokumentumok között az Apollo program űrrepülései közben rögzített felvételek, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók is szerepelnek. A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium a Pentagon honlapján érhetőek el. A Fehér Ház ezekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalt szokatlan jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat. A mindenki számára elérhető dokumentumok között szerepel a szövetségi nyomozóiroda egy tanúvallomások alapján készült rekonstruált ábrája, egy fénynyalábot kibocsátó, lebegő, szivar alakú bronzszínű tárgyról, amelyet 2023-ban véltek látni fénytechnológiával foglalkozó szakemberek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán, délelőtt napsütés, délután pedig záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. A napi maximumok pedig 21-22 fok körül alakulnak, északára 14 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján csapadék holnap és holnap után is várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozások vannak érvényben az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbákhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából pedig nem lehet, csak a Hornbekig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mint a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 11 óra múlt 4 perccel, nagyváradi a környékbeliek, mi pedig a hétfő délelőtti plusz 4. órájában vagyunk benne. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, köszi, hogy itt vagytok velem. Én még egy 60 percen keresztül elkísérlek benneteket mai és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágereinkkel. Szegedi Mária vagyok, a folytatásban pedig már hozom is nektek emlérés a nyitvénykettősét. Nyújtat jó rádiózást, legyen csodaszép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Összesen 120 csatorna fedelet cserélnek ki Nagyváradon, a Kolozsvári úton és az Everest utcán. A munkálatok pedig várhatóan május 15-ig tartanak. Az összes régi fedelet önszintező aknafedlapokra cserélik, és az érintett útszakaszokat újra is aszfaltozzák. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területeken, és tartsák be az ideiglenes közlekedési jelzéseket. A csatorna fedelek cseréjének ideje alatt a forgalmat az érintett szakaszokon egy sávra korlátozzák, emiatt torlódásokra lehet számítani.

Csámbalán megyei tanácselnök és Hegedűs Csilla a kolozsvári székelyű Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség főigazgató helyettese aláírták a nagyváradi Püspöki úton építendő közúti felüljáró finanszírozási szerződését. Számolt be mindenről közleményében a megyei önkormányzat. A felüljáró 565 méter hosszú lesz, és a 764 N jelű megyei úton épül majd, a Nagyváradot hegyközpályival összekötő út részeként. A beruházás pedig majd közvetlen kapcsolatot teremt Várad északi dombvidéke és az Uzinelor utcai ipartelep között. Ugyanakkor az új felüljáróval elkerülhetővé válik a Plugulói és a Lérei utcákkal való kereszteződés is. A befektetést közösen valósítja meg a Bihar megyei tanács Nagyvárad polgármesteri hivatala, valamint a Metropolis övezet infrastruktúrájáért fejlesztési egyesület. A következő ütemben pályázatot hirdetnek a munkálatok kivitelezésére.

0: táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a püspöki palotában.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemánnál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Miley Cyrus idei dalával folytatjuk a hétfő délelőttöt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a

0: Concrete Heart.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nagyváradi, a környékbeliek a 34. Festum Veredinum második hetében több irodalmi, képzőművészeti és zenei program vár benneteket a Lidaházban. Május 12-én, tehát holnap kedden 18 órától mutatják be Szabó Róbert csapa Pokoltú című regényét, amely az erdélyi 20. század traumái dolgozza fel személyes és történelmi sorsokon keresztül. A beszélgetésen Albu Balog Andrea és Szűcs László működik közre. Május 15-én pénteken 18 órától Balázs-szigeti pálma és Balázs orsolya sepsiszentgyörgyi képzőművészek egyéni kiállítása nyílik meg. Az anya és lánya különleges vizuális világukkal és erdélyi kortárs művészeti munkásságukkal váltak ismerté. Ugyanezen a napon 19 órától Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából Nyelv, Szabadság, Irónia címmel emlékkerekasztalt tartanak. A kerekasztal résztvevői az Irodalomtudományi Kutatóintézet munkatársai, Horváth Márjanovics Diana, irodalomtörténész, tudományos munkatárs, a magyar próza kutatója, Szollár Dávid, irodalomtörténész, kritikusa, az MTA doktora, illetve Boka László, irodalomtörténész, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, a beszélgetés moderátora. Közreműködik majd Tóth Tünde és Dimény Levente, a Nagyváradi Szigligeti Színház művészei. Május 16-án pedig szombaton 18 órától a Berettyújfalui Körönvirág Együttes Szól a Kakasmár című koncerterőadása zárja a programsorozatot. Az előadás a magyar és zsidó kultúra találkozását idézi meg, megzenésített versek és népdalfeldolgozások segítségével. A héten tehát a Lédaház programjai folytatódnak, a részletes programot pedig a festumveredinum.ro oldalon böngészhetitek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Vitéz, tehát a Decsebel és a Vledelsze utcák kereszteződésében a vezetéken történt meghibásodás miatt szünetel a melegvízszolgáltatás ma reggel 8 órától kezdődően, áll a nagyváradi hűszolgáltatók közleményében. Érintettek a Vitéz, tehát a Decsebel, Rossi Orilor, Damjanics János, tehát a Simeon Börnucció, a Rédei, tehát a Máté Baszárába, Rulikovszki, azaz a Szármátai Romune és a Tuberozelov utcák. A szolgáltatást várhatóan legkésőbb május 13-án, szerda este 23.30-kor újraindítják. Ha további információkra lenne szükségetek, akkor hívjátok bátran a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számot, vagy a 0259 467 577-es telefonszámot.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: A hétfő délelőtti plusz végéhez érkeztünk, nagyváradiak. Környékbeliek hamarosan déli 12 óra. A stafétát Keserű Tamás kollégámnak adom át, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Én elköszönök tőletek, köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, ugyanis minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek a 89,6-on. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágereinkkel. További jó utat, jó rádiózást kívánok nektek, és jó étvágyat az ebédhez. Szegedi Mária voltam. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A 13 000 feldolgozott kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Az intézmény vezetője kijelentette, hogy kiemelt figyelemmel kísérik az üzemanyagpiacot, naponta begyűjtik az árakkal kapcsolatos adatokat a nagyobb benzinkúthálózatoktól, és továbbítják azokat a kormánynak. A szakember hangsúlyozta, noha a benzin literenkénti ára meghaladta a 9 lejt, a gázolajé pedig megközelítette a 10 lejt, más uniós országokhoz képest Romániában jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az árak. Ezt azzal magyarázta, hogy a hazai piacon olyan vállalatok vannak jelen, mint a Petrom, a Rompetrol vagy a Szokár, amelyek saját olajforrásokkal rendelkeznek, ezért kisebb mértékben függnek a nemzetközi piacoktól. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A mintegy 13 000 feldolgozott adatmódosítási kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. A leggyakoribbak a lejárt műszaki vizsga és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, illetve a hibásan megadott alvásszám voltak. Azok a parkolóbérlők, akiknek az adataiban szabálytalanságot találtak, SMS-ben és e-mailben kapnak értesítést. A figyelmeztetés készhezvételét számítva 15 napjuk lesz arra, hogy rendezzék a problémát. A határidő lejárata után a rendszer automatikusan újra ellenőrzi az adatokat a román gépjármű nyilvántartó és a romániai gépjármű biztosítók irodájának adatbázisában. Ha továbbra is érvénytelen dokumentumokat talál, az adatmódosítási kérelmet automatikusan törlik, és a parkolóhely jogosultságát is felülvizsgálják. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. A hivatalosan azonosítatlan, szokatlan jelenségeket bemutató videók és dokumentumok között az Apollo program űrrepülései közben rögzített felvételek, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók is szerepelnek. A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium a Pentagon honlapján érhetőek el. A Fehér Ház ezekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalt szokatlan jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat. A mindenki számára elérhető dokumentumok között szerepel a szövetségi nyomozóiroda egy tanúvallomások alapján készült rekonstruált ábrája, egy fénynyalábot kibocsátó, lebegő, szivar alakú bronzszínű tárgyról, amelyet 2023-ban véltek látni fénytechnológiával foglalkozó szakemberek.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: A Suzuki hivatalosan megérkezett a nagyváradi West cégcsoporthoz. Fedezd fel az új modelleket is, gyere el egy tesztvezetésre a Kolozsvári út 300 szám alá. Kövess minket a közösségi médiában.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
1: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton május 9 és 11-e között a nagyváradi Rogerius Kauflandban a Borsuló út 6 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A 13 000 feldolgozott kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Az intézmény vezetője kijelentette, hogy kiemelt figyelemmel kísérik az üzemanyagpiacot, naponta begyűjtik az árakkal kapcsolatos adatokat a nagyobb benzinkúthálózatoktól, és továbbítják azokat a kormánynak. A szakember hangsúlyozta, noha a benzin literenkénti ára meghaladta a 9 lejt, a gázolajé pedig megközelítette a 10 lejt, más uniós országokhoz képest Romániában jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az árak. Ezt azzal magyarázta, hogy a hazai piacon olyan vállalatok vannak jelen, mint a Petrom, a Rompetrol vagy a Szokár, amelyek saját olajforrásokkal rendelkeznek, ezért kisebb mértékben függnek a nemzetközi piacoktól. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A mintegy 13 000 feldolgozott adatmódosítási kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. A leggyakoribbak a lejárt műszaki vizsga és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, illetve a hibásan megadott alvásszám voltak. Azok a parkolóbérlők, akiknek az adataiban szabálytalanságot találtak, SMS-ben és e-mailben kapnak értesítést. A figyelmeztetés készhezvételét számítva 15 napjuk lesz arra, hogy rendezzék a problémát. A határidő lejárata után a rendszer automatikusan újra ellenőrzi az adatokat a román gépjármű nyilvántartó és a romániai gépjármű biztosítók irodájának adatbázisában. Ha továbbra is érvénytelen dokumentumokat talál, az adatmódosítási kérelmet automatikusan törlik, és a parkolóhely jogosultságát is felülvizsgálják. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. A hivatalosan azonosítatlan, szokatlan jelenségeket bemutató videók és dokumentumok között az Apollo program űrrepülései közben rögzített felvételek, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók is szerepelnek. A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium a Pentagon honlapján érhetőek el. A Fehér Ház ezekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalt szokatlan jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat. A mindenki számára elérhető dokumentumok között szerepel a szövetségi nyomozóiroda egy tanúvallomások alapján készült rekonstruált ábrája, egy fénynyalábot kibocsátó, lebegő, szivar alakú bronzszínű tárgyról, amelyet 2023-ban véltek látni fénytechnológiával foglalkozó szakemberek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A La Kokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A 13 000 feldolgozott kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Az intézmény vezetője kijelentette, hogy kiemelt figyelemmel kísérik az üzemanyagpiacot, naponta begyűjtik az árakkal kapcsolatos adatokat a nagyobb benzinkúthálózatoktól, és továbbítják azokat a kormánynak. A szakember hangsúlyozta, noha a benzin literenkénti ára meghaladta a 9 lejt, a gázolajé pedig megközelítette a 10 lejt, más uniós országokhoz képest Romániában jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az árak. Ezt azzal magyarázta, hogy a hazai piacon olyan vállalatok vannak jelen, mint a Petrom, a Rompetrol vagy a Szokár, amelyek saját olajforrásokkal rendelkeznek, ezért kisebb mértékben függnek a nemzetközi piacoktól. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A mintegy 13 000 feldolgozott adatmódosítási kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. A leggyakoribbak a lejárt műszaki vizsga és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, illetve a hibásan megadott alvásszám voltak. Azok a parkolóbérlők, akiknek az adataiban szabálytalanságot találtak, SMS-ben és e-mailben kapnak értesítést. A figyelmeztetés készhezvételétől számítva 15 napjuk lesz arra, hogy rendezzék a problémát. A határidő lejárata után a rendszer automatikusan újra ellenőrzi az adatokat a román gépjármű nyilvántartó és a romániai gépjármű biztosítók irodájának adatbázisában. Ha továbbra is érvénytelen dokumentumokat talál, az adatmódosítási kérelmet automatikusan törlik, és a parkolóhely jogosultságát is felülvizsgálják. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. A hivatalosan azonosítatlan, szokatlan jelenségeket bemutató videók és dokumentumok között az Apollo program űrrepülései közben rögzített felvételek, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók is szerepelnek. A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium a Pentagon honlapján érhetőek el. A Fehér Ház ezekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalt szokatlan jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat. A mindenki számára elérhető dokumentumok között szerepel a szövetségi nyomozóiroda egy tanúvallomások alapján készült rekonstruált ábrája, egy fénynyalábot kibocsátó, lebegő, szivar alakú bronzszínű tárgyról, amelyet 2023-ban véltek látni fénytechnológiával foglalkozó szakemberek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befettünk, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Színház, film, kiállítások, koncertek és könyvbemutatók. A Festumvár Adinum kulturális programjai mindenkinek szólnak. Merülj el az irodalom, a művészet és a zene világában. Találkozzunk május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra. Festumvár Adinum, a közös pont, ami összeköt minket.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: A Suzuki hivatalosan meg...

0: valamint egy tekercses, három rétegű kilópapírtörlőt csupán 9,99-ban ért. Az árak legalább három darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99-ban, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99-ban. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Ta. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscountba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
5: A La Kokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lei euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magabiseleti jegyhez kötné. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsra hágott a lei euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Történt mindez annak a politikai válságnak az árnyékában, amelynek végkimenetelét nehéz megjósolni. Így a piacok bizalmatlanok, a lejre pedig folyamatos nyomás nehezedik. Elemzők szerint a lej mindig is Közép- és Kelet-Európa egyik legstabilabb valutája volt, de a jelenlegi politikai patthelyzet próbára teszi ezt a hírnevet. A stratégák a koalíciós tárgyalások kudarcát és az előrehozott választások kockázatát jelölik meg a gyengülés fő okaiként. A Román Nemzeti Bank elnöke úgy látja, egy hiteles kormány megalakulásáig az árfolyam továbbra is hajlamos lesz a hirtelen kilengésekre. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magaviseleti jegyhez kötné. Szabó Ödön, a törvénytervezet egyik kezdeményezője szerint a rendszer átalakítása hozzájárulhat az iskola elhagyás visszaszorításához. A tervezet szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénz 100 lejre csökkenne, a fennmaradó összeget pedig további 50 lejjel kiegészítve, úgynevezett jelenléti jóléti ösztöndíjként kapnák meg azok a családok, amelyek gyermekei rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába, és évvégén 10-es magaviseleti jegyet vagy nagyon jó minősítést érnek el. A gyermekek után így havi 350 lej járna a jelenlegi 292 helyett. Civil szervezetek és pedagógusok egy része viszont arra figyelmeztet, sok gyermek azért marad távol az iskolától, mert nincs megfelelő közlekedés, fűtés, ruházat vagy étel. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten, a legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik, legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a vállalatok többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
7: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Egy pohár jó bor, a körös part fényei és light jazz dallamok. A borparton kiváló borászatok is élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetések is könnyedén folynak. Május 15-e és 17-e között fedezd fel az érmelléki borokat, és idén egy különleges újdonságot is. Először csatlakozik hozzánk a Kincses Pince Vándor Borfesztivál, amely a Kárpát-medence legjavát hozza el a körös partra. Éld át a pillanatot, mert nálunk minden cseppnek története van. Ez a közös pont. Részletekért látogass el a www.festumveredinum.ro oldalra.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: ez. Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorulúj út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12,49-ban ért, valamint egy tekercses három rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ban ért. Az árak legalább három darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A politikai bizonytalanság miatt mindkét irányba elmozdulhat a lej euróárfolyam, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. A 2 évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mindkét irányba elmozdulhat a lej euróárfolyam, és a feszültség mindaddig fennmarad, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. A napokban egyébként nagyon enyhén erősödött a román deviza az euróhoz képest. A szakember elmondta, hogy a Nemzeti Pénzintézet minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik kezelni a helyzetet, de a piacok megnyugtatásához szükséges válaszokat nem a jegybanktól kell elvárni. Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e 6 lejes euróárfolyam, a szóvivő közölte, hogy nem bocsátkozik jóslatokba az árfolyam várható alakulásáról, de az mindkét irányba megtörténhet. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók márciusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A 2 évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többletenergia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beszámoltat. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos. Viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
4: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
4: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.
0: Ez a

0: Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
4: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogoruló út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes Buturjászka bort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim Grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A 13 000 feldolgozott kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Az intézmény vezetője kijelentette, hogy kiemelt figyelemmel kísérik az üzemanyagpiacot, naponta begyűjtik az árakkal kapcsolatos adatokat a nagyobb benzinkút hálózatoktól, és továbbítják azokat a kormánynak. A szakember hangsúlyozta, noha a benzin literenkénti ára meghaladta a 9 lejt, a gázolajé pedig megközelítette a 10 lejt, más uniós országokhoz képest Romániában jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az árak. Ezt azzal magyarázta, hogy a hazai piacon olyan vállalatok vannak jelen, mint a Petrom, a Rompetrol vagy a Szokár, amelyek saját olajforrásokkal rendelkeznek, ezért kisebb mértékben függnek a nemzetközi piacoktól. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A mintegy 13 000 feldolgozott adatmódosítási kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. A leggyakoribbak a lejárt műszaki vizsga és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, illetve a hibásan megadott alvásszám voltak. Azok a parkolóbérlők, akiknek az adataiban szabálytalanságot találtak, SMS-ben és e-mailben kapnak értesítést. A figyelmeztetés készhezvételét számítva 15 napjuk lesz arra, hogy rendezzék a problémát. A határidő lejárata után a rendszer automatikusan újra ellenőrzi az adatokat a román gépjármű nyilvántartó és a romániai gépjármű biztosítók irodájának adatbázisában. Ha továbbra is érvénytelen dokumentumokat talál, az adatmódosítási kérelmet automatikusan törlik, és a parkolóhely jogosultságát is felülvizsgálják. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. A hivatalosan azonosítatlan, szokatlan jelenségeket bemutató videók és dokumentumok között az Apollo program űrrepülései közben rögzített felvételek, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók is szerepelnek. A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium a Pentagon honlapján érhetőek el. A Fehér Ház ezekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalt, szokatlan a jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat. A mindenki számára elérhető dokumentumok között szerepel a szövetségi nyomozóiroda egy tanúvallomások alapján készült rekonstruált ábrája, egy fénynyalábot kibocsátó, lebegő, szivar alakú bronzszínű tárgyról, amelyet 2023-ban véltek látni fénytechnológiával foglalkozó szakemberek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
1: Irigy, Hónajmirigy,
0: Konyha,
1: Hooligans,
0: Kicsi Gesztenye Klub,
1: Gangsta Zuli és a Kartell,
0: Jude Law,
1: Mobilmánia Viki Rágyulával,
0: Budapest Folk Band,
1: Betonhofi,
0: Sárik Péter Trió és Kosika,
1: Ladány Bele 27,
0: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
1: Váradi Roma Café,
0: Subtons,
1: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
0: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
5: A La Kokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. La Kokos,
0: és most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
6: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lei euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Hebes vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magabiseleti jegyhez kötni. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lei euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Történt mindez annak a politikai válságnak az árnyékában, amelynek végkimenetelét nehéz megjósolni. Így a piacok bizalmatlanok, a lejre pedig folyamatos nyomás nehezedik. Elemzők szerint a lei mindig is Közép- és Kelet-Európa egyik legstabilabb valutája volt, de a jelenlegi politikai patthelyzet próbára teszi ezt a hírnevet. A stratégák a koalíciós tárgyalások kudarcát és az előrehozott választások kockázatát jelölik meg a gyengülés fő okaiként. A Román Nemzeti Bank elnöke úgy látja, egy hiteles kormány megalakulásáig az árfolyam továbbra is hajlamos lesz a hirtelen kilengésekre. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magabiseleti jegyhez kötni. Szabó Ödön, a törvénytervezet egyik kezdeményezője szerint a rendszer átalakítása hozzájárulhat az iskola elhagyás visszaszorításához. A tervezet szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénz 100 lejre csökkenne, a fennmaradó összeget pedig további 50 lejjel kiegészítve úgynevezett jelenléti ösztöndíjként kapnák meg azok a családok, amelyek gyermekei rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába, és évvégén 10-es magabiseleti jegyet vagy nagyon jó minősítést érnek el. A gyermekek után így havi 350 lej járna a jelenlegi 292 helyett. Civil szervezetek és pedagógusok egy része viszont arra figyelmeztet, sok gyermek azért marad távol az iskolától, mert nincs megfelelő közlekedés, fűtés, ruházat vagy étel. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a vállalatok többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Itt a Plus FM. Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált. Helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon. A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosoradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
1: Ez a Zenevonat
0: a Plus FM-en.
1: A legnagyobb magyar slágerek,
0: igazi különlegességek.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A politikai bizonytalanság miatt mindkét irányba elmozdulhat a lei euróárfolyam, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mindkét irányba elmozdulhat a lei euróárfolyam, és a feszültség mindaddig fennmarad, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. A napokban egyébként nagyon enyhén erősödött a román deviza az euróhoz képest. A szakember elmondta, hogy a Nemzeti Pénzintézet minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik kezelni a helyzetet, de a piacok megnyugtatásához szükséges válaszokat nem a jegybanktól kell elvárni. Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e hat lejes euróárfolyam, a szóvivő közölte, hogy nem bocsátkozik jóslatokba az árfolyam várható alakulásáról, de az mindkét irányba megtörténhet. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók márciusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többletenergia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beszámoltat. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos. Viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A 13 000 feldolgozott kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Az intézmény vezetője kijelentette, hogy kiemelt figyelemmel kísérik az üzemanyagpiacot, naponta begyűjtik az árakkal kapcsolatos adatokat a nagyobb benzinkúthálózatoktól, és továbbítják azokat a kormánynak. A szakember hangsúlyozta, noha a benzin literenkénti ára meghaladta a 9 lejt, a gázolajé pedig megközelítette a 10 lejt, más uniós országokhoz képest Romániában jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az árak. Ezt azzal magyarázta, hogy a hazai piacon olyan vállalatok vannak jelen, mint a Petrom, a Rompetrol vagy a Szokár, amelyek saját olajforrásokkal rendelkeznek, ezért kisebb mértékben függnek a nemzetközi piacoktól. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A mintegy 13 000 feldolgozott adatmódosítási kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. A leggyakoribbak a lejárt műszaki vizsga és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, illetve a hibásan megadott alvásszám voltak. Azok a parkolóbérlők, akiknek az adataiban szabálytalanságot találtak, SMS-ben és e-mailben kapnak értesítést. A figyelmeztetés készhezvételétől számítva 15 napjuk lesz arra, hogy rendezzék a problémát. A határidő lejárata után a rendszer automatikusan újra ellenőrzi az adatokat a román gépjármű nyilvántartó és a romániai gépjármű biztosítók irodájának adatbázisában. Ha továbbra is érvénytelen dokumentumokat talál, az adatmódosítási kérelmet automatikusan törlik, és a parkolóhely jogosultságát is felülvizsgálják. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. A hivatalosan azonosítatlan, szokatlan jelenségeket bemutató videók és dokumentumok között az Apollo program űrrepülései közben rögzített felvételek, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók is szerepelnek. A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium a Pentagon honlapján érhetőek el. A Fehér Ház ezekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalt szokatlan jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat. A mindenki számára elérhető dokumentumok között szerepel a szövetségi nyomozóiroda egy tanúvallomások alapján készült rekonstruált ábrája, egy fénynyalábot kibocsátó, lebegő, szivar alakú bronz színű tárgyról, amelyet 2023-ban véltek látni fénytechnológiával foglalkozó szakemberek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lei euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magaviseleti jegyhez kötné. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lei euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Történt mindez annak a politikai válságnak az árnyékában, amelynek végkimenetelét nehéz megjósolni. Így a piacok bizalmatlanok, a lejre pedig folyamatos nyomás nehezedik. Elemzők szerint a lej mindig is Közép- és Kelet-Európa egyik legstabilabb valutája volt, de a jelenlegi politikai padhelyzet próbára teszi ezt a hírnevet. A stratégák a koalíciós tárgyalások kudarcát és az előrehozott választások kockázatát jelölik meg a gyengülés fő okaiként. A Román Nemzeti Bank elnöke úgy látja, egy hiteles kormány megalakulásáig az árfolyam továbbra is hajlamos lesz a hirtelen kilengésekre. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magaviseleti jegyhez kötné. Szabó Ödön, a törvénytervezet egyik kezdeményezője szerint a rendszer átalakítása hozzájárulhat az iskola elhagyás visszaszorításához. A tervezet szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénz 100 lejre csökkenne, a fennmaradó összeget pedig további 50 lejjel kiegészítve úgynevezett jelenléti ösztöndíjként kapnák meg azok a családok, amelyek gyermekei rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába, és év végén 10-es magaviseleti jegyet vagy nagyon jó minősítést érnek el. A gyermekek után így havi 350 lej járna a jelenlegi 292 helyett. Civil szervezetek és pedagógusok egy része viszont arra figyelmeztet, sok gyermek azért marad távol az iskolától, mert nincs megfelelő közlekedés, fűtés, ruházat vagy étel. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a vállalatok többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A politikai bizonytalanság miatt mindkét irányba elmozdulhat a lei euróárfolyam, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mindkét irányba elmozdulhat a lei euróárfolyam, és a feszültség mindaddig fennmarad, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. A napokban egyébként nagyon enyhén erősödött a román deviza az euróhoz képest. A szakember elmondta, hogy a Nemzeti Pénzintézet minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik kezelni a helyzetet, de a piacok megnyugtatásához szükséges válaszokat nem a jegybanktól kell elvárni. Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e hat lejes euróárfolyam, a szóvivő közölte, hogy nem bocsátkozik jóslatokba az árfolyam várható alakulásáról, de az mindkét irányba megtörténhet. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók márciusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többlet energia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beszámoltathat. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos. Viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A 13 000 feldolgozott kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Az intézmény vezetője kijelentette, hogy kiemelt figyelemmel kísérik az üzemanyagpiacot, naponta begyűjtik az árakkal kapcsolatos adatokat a nagyobb benzinkúthálózatoktól, és továbbítják azokat a kormánynak. A szakember hangsúlyozta, noha a benzin literenkénti ára meghaladta a 9 lejt, a gázolajé pedig megközelítette a 10 lejt, más uniós országokhoz képest Romániában jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az árak. Ezt azzal magyarázta, hogy a hazai piacon olyan vállalatok vannak jelen, mint a Petrom, a Rompetrol vagy a Szokár, amelyek saját olajforrásokkal rendelkeznek, ezért kisebb mértékben függnek a nemzetközi piacoktól. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A mintegy 13 000 feldolgozott adatmódosítási kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. A leggyakoribbak a lejárt műszaki vizsga és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, illetve a hibásan megadott alvásszám voltak. Azok a parkolóbérlők, akiknek az adataiban szabálytalanságot találtak, SMS-ben és e-mailben kapnak értesítést. A figyelmeztetés készhezvételétől számítva 15 napjuk lesz arra, hogy rendezzék a problémát. A határidő lejárata után a rendszer automatikusan újra ellenőrzi az adatokat a román gépjármű nyilvántartó és a romániai gépjármű biztosítók irodájának adatbázisában. Ha továbbra is érvénytelen dokumentumokat talál, az adatmódosítási kérelmet automatikusan törlik, és a parkolóhely jogosultságát is felülvizsgálják. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. A hivatalosan azonosítatlan, szokatlan jelenségeket bemutató videók és dokumentumok között az Apollo program űrrepülései közben rögzített felvételek, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók is szerepelnek. A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium a Pentagon honlapján érhetőek el. A Fehér Ház ezekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalt szokatlan jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat. A mindenki számára elérhető dokumentumok között szerepel a szövetségi nyomozóiroda egy tanúvallomások alapján készült rekonstruált ábrája, egy fénynyalábot kibocsátó, lebegő, szivar alakú bronzszínű tárgyról, amelyet 2023-ban véltek látni fénytechnológiával foglalkozó szakemberek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lei euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magabiseleti jegyhez kötné. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lei euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Történt mindez annak a politikai válságnak az árnyékában, amelynek végkimenetelét nehéz megjósolni. Így a piacok bizalmatlanok, a lejre pedig folyamatos nyomás nehezedik. Elemzők szerint a lej mindig is Közép- és Kelet-Európa egyik legstabilabb valutája volt, de a jelenlegi politikai patthelyzet próbára teszi ezt a hírnevet. A stratégák a koalíciós tárgyalások kudarcát és az előrehozott választások kockázatát jelölik meg a gyengülés fő okaiként. A Román Nemzeti Bank elnöke úgy látja, egy hiteles kormány megalakulásáig az árfolyam továbbra is hajlamos lesz a hirtelen kilengésekre. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magabiseleti jegyhez kötné. Szabó Ödön, a törvénytervezet egyik kezdeményezője szerint a rendszer átalakítása hozzájárulhat az iskola elhagyás visszaszorításához. A tervezet szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénz 100 lejre csökkenne, a fennmaradó összeget pedig további 50 lejjel kiegészítve úgynevezett jelenléti ösztöndíjként kapnák meg azok a családok, amelyek gyermekei rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába, és évvégén 10-es magabiseleti jegyet vagy nagyon jó minősítést érnek el. A gyermekek után így havi 350 lej járna a jelenlegi 292 helyett. Civil szervezetek és pedagógusok egy része viszont arra figyelmeztet, sok gyermek azért marad távol az iskolától, mert nincs megfelelő közlekedés, fűtés, ruházat vagy étel. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a vállalatok többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Ooh, yeah. You know.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A politikai bizonytalanság miatt mindkét irányba elmozdulhat a lei euróárfolyam, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mindkét irányba elmozdulhat a lei euróárfolyam, és a feszültség mindaddig fennmarad, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. A napokban egyébként nagyon enyhén erősödött a román deviza az euróhoz képest. A szakember elmondta, hogy a Nemzeti Pénzintézet minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik kezelni a helyzetet, de a piacok megnyugtatásához szükséges válaszokat nem a jegybanktól kell elvárni. Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e hatlejes euróárfolyam, a szóvivő közölte, hogy nem bocsátkozik jóslatokba az árfolyam várható alakulásáról, de az mindkét irányba megtörténhet. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók márciusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többletenergia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beszámoltat. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos. Viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.